0: Asyik FM, Asyik FM.
1: Teman ka cehagena, tehatkan etisen oi rame.
0: Asyik FM, Asyik FM.
2: Asyik FM, Asyik FM.